0: poslouchej Fajn online.
1: Přes webovky fajnradio.cz.
2: Here we go. Here we go.